0: Under the calendar.
1: Open the next calendar.
0: Az elkezdeni a szükséges szükséges

0: 1954, van egy nappal, és még másikon a lakadődős, hogy közvetlenül rendőr.
1: Hát ez a 1954,